is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpéldát, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk egybe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt. Összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyimutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskafélékeken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán macskafé, vagy oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagyok, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségemnek, amit gimnáziumba kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: zeneszerző.
1: Hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós végeredményhez eljuss rá.
2: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
1: Nyilván nem tudom mindig, általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom, félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
2: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
1: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
2: Valamit mégiscsak kell csinálni.
1: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
2: hány jó. Hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
1: Hát az ember válogatja, tudod.
0: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
3: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
2: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon jó lenne.
3: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
2: Képviselen?
3: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
2: De mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
4: Igen,
2: az.
4: De nem lenne elégedett.
0: D. Nagy Lajos, énekes.
4: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
2: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
4: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
3: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az őbe lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván az ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
5: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kis termetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rendben van-e az, hogy minden megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjéért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatolod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon volt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen, éppen igen, is az és, az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Oh. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy őrájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is. Akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy
2: mindenkivel.
3: A feleséget?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az én beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszél a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is. Távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy most szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyen behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abba, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt kérte, hogy a Dabas környékén élő vádlott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilia Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

dance.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt kérte, hogy a Dabas környékén élő vádlott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlament

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Flirt.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a Harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárca vezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedrevirradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis rókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak. A MOL

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt kérte, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert vagy sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt kérte, hogy a Dabas környékén élő vádlott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a Harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A Balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis rókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
12: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbírkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen a jó munkahelyen dolgoztam.

tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszólt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-ez egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szét megy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye fáknak a belsejébe temetik. Az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen, de azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
Sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India, az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a Szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézésre elektromos égetőben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kukik, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruál, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna, mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott a Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére erősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran, tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretet hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikai építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsajné Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
7: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
10: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
12: Kellemesen szép napot kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. Ez már itt a Lépés délután, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is, Sanyi is, újra hárman itt vagyunk, startolunk, és köszöntjük a Lépés délután podcast hallgatóit itt sok szeretettel. Sziasztok!
13: Szia Robi, szia Sanyi, erről eszembe jut az a dal, hogy hárman, párban.
12: Na látod, mi jutott eszedbe?
14: Így van, hát ez egy életes asszociáció volt. Sziasztok, én is köszöntök minden a hallgatót és kollégát.
13: Tőled tanultam, Sanyi, vagy legalábbis kopintottam, nem tanultam, kopintottam. Ugye? Tehát te voltál a mester.
14: Köszönöm. Csak,
13: ha mondjuk jobban énekelsz, mint én, tehát
14: azt hát ezt most jól elkaptad.
12: Így van. Azt tudtátok-e, hogy ma van a felelős állattartás napja Magyarországon?
13: Ó, várjál, kihúzom magam.
14: Elerős.
13: Kihúztam magam.
12: Állat. Igen. 2017 óta van ez a... Hát egyenel csak ilyen Magyarországon tartott felelős állattartás napja. Azért hozták létre, mert országszerte több tízezer kutya kóborol, és annál is több macska, és ennek alkalmából, hogy az emberek felelősen tartsák házi kedvenceiket. Úgyhogy...
13: És erre mindenféle promóciós lehetőségük is megvan, és nagyon örülnék neki, hogyha ezt nagyon-nagyon sok reklámban, promócióban, podcastben, és bárhogy is az embereknek belevernék az okos fejükbe, hogy nem veszünk örökbe, meg nem fogadunk örökbe, meg nem veszünk a gyereknek, csak azért, mert karácsony van, mert húsvét van, meg név van, meg bármi van, és csak akkor fogadunk örökbe kutyát, macskát, teknősbéket, tengeri malacot, hörcsögöt, madarat, pingvint, elefántot, ha azt élete végéig ápolni, gondozni tudjuk, és nem kirakjuk az utcára.
12: Pontosan. Na, ennyit a mai... úgymond napokkal kapcsolatban, hogy mi van ma. Ezt hoztam kis tudtad robotban. Ezen felül pedig már is mondom elérhetőségénket, www.lépésradio.hu rádiunk honlapja, és ott van egy kívánságdoboz, valamint hallgatói messenger csoportunkhoz csatlakozzatok, minél többen csatlakoztok, annál jobb, és szóljatok hozzá a műsorunkhoz élőben, illetve a podcasthez YouTube csatornánkon, és Lépés Radio Official néven éritek el rádiunk YouTube csatornáját, és itt találhatjátok a Lépés délután podcastet is, meg számos anyagot, interjút a múltból, úgyhogy érdemes szerintem feliratkozni. Megkérünk mindenkit, aki még nem tette meg, iratkozzon fel YouTube csatornánkra. A többi közösségi médiában is ott vagyunk, például Facebookon, facebook.com/lépésrádió, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra. Ezen felül pedig írhatok nekünk a nap 24 órájában e-mailt.
14: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
12: És számos mondja.
14: Egyébként az a kérdés fogalmazódott.
12: Igen, mondjad.
14: Milyen kérdés? A kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon a YouTube-on vannak ilyen többször meghallgatott, vagy többek által meghallgatott, hogy vajon melyik az utóbbi idők műsoraiból, melyiket hallgatták vajon meg.
13: Utána nézünk,
12: Sanyi, de egyébként van, igen, statisztika méri, hogy hányan hallgatták meg a podcastünket, tehát van erre utaló statisztika.
13: Én mindegyiket meghallgattam, attól függetlenül saját magamat hallgatom vissza, de én mindegyiket meghallgattam. Az összes 31-et?
12: Egyébként 31-et, mert ez lesz a 30, ez már a 32.
13: Kettedik, igen. Ezt még nem hallgattam, ezt most csak csinálom.
12: Hát ott, de majd akkor ezt is meg.
14: Imádja magát hallgatni.
13: Szóval nem egyébként, hogy a műsor struktúra, a dinamikussága, szeretem, a jó téma van, akkor igen, szeretem.
12: Annyit akartam hozzá,
13: mert más
12: annyit
13: csinálni, meg más az egészet egybe hallgatni.
12: Na, csak szóhoz jutok, annyit akartam hozzátenni, hogy az ember akkor tanul magából, Sanyi, hogyha önmagát hallgatja. Saját tapasztalat, én is szoktam, én például a Messengeren a hangüzeneteket szoktam visszahallgatni, hogy hangzik az, amit én például elküldök hangüzenetet bárkinek. Pont azért, mert abból tanulok, hogy valójában hogyan hangsúlyozok, mert másképp hallod magad belülről, meg másképp hallod magad kívülről is. És ez saját tapasztalat. Úgyhogy így tud fejlődni, és egyébként ezt én azt mondom, támogatunk, Karina, hallgass magad, mert így tud
13: fejlődni. Köszönöm szépen, én is ebből a célból teszem, tehát, hogy saját magamat is fejleszem.
12: Ahogy annyit akartam mondani, hogy számos mobil applikáció által tudjátok hallgatni a rádiót, például a My Online Rádió által. Tessék minket keresni minden ilyen rádiógyűjtő alkalmazásban. Köszöntsük a névnaposokat is. Május 6-át írunk, amikor ez a műsor készül. Ivettek és Fridák ünneplik a névnapjukat. Az Ivett francia eredetű név jelentése pedig júdeai, a Frida német eredetű jelentése béke, védelem, körülkerített terület. Hát minden Frida és Ivett nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik május körülkerített terület. Hát minden Frida és Ivett

Nem beszél, ez egy Facebook posztról van szó, de nagyon hasznosnak tartom, és azt gondoltam, hogy erről mindenképp beszélni kell a rádió műsorban is, hogy konkrétan fontos arról beszélni, hogy párkapcsolat esetében meguntátok egymást, vagy csak megálltatok? Ez lesz a mai műsorunk címe. Nem azról van szó, hogy annyira meguntuk, lehet, hogy saját magunkat unjuk meg. Erről szól, mikor úgymond ununk bele a kapcsolatba, és hogyan lehet ezt elkerülni. Én azt gondolom, hogy ha jól működő kapcsolatról van szó, az folyamatosan megújul, mert folyamatosan egymást választjuk napról napra. És ez a helyes válasz, de részletesebben beszélünk erről ebben a szűk 2 órában itt a Lépés Rádióban, illetve hát azt gondolom, hogy bő 1 órában a YouTube podcastunk van, úgyhogy érdemes velünk tartani. Amondó vagyok, hogy egy picit zenélünk, aztán pedig jövünk hozzátok, visszatartsatok velünk, jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió és Lépés délután podcast, itt vagyunk veletek, és bele is csapunk ebbe a bizonyos kapcsolatba való beleunásos témába. Meguntátok egymást, vagy csak megálltatok? Na, egy kis bevezetőt engedjetek meg, nekem Kis Gergely posztának egy rövid összefoglalóját hoztam nektek. Egy őszinte és mély gondolatokat ébresztő írás nyomán ma arról beszélgetünk, valóban meg lehet unni egymást egy hosszú kapcsolatban, vagy inkább önmagunkkal veszítjük el a kapcsolatot. A poszt központi gondolata szerint a tartós párkapcsolat nem egy állandó állapot, hanem újrakezdések sorozata. Az emberek változnak, és ha a kapcsolat nem tud együtt változni velük, akkor eltávolodás, csend és kiüresedés jelenhet meg. Ma azt járjuk körül, hogyan lehet felismerni a kapcsolatválságait, hogyan lehet új hidakat építeni, és mit jelent ugyanazzal az emberrel új kapcsolatot kezdeni, akár többször is egy élet során.
2: No. Szép gondolatok, és szép kilátások.
1: Jó, de nézzük akkor a részleteket, csapjunk is bele. A meguntuk egymás érzése mögött. Sok kapcsolatban előjön egy pont, vagyis illetve eljön egy pont, amikor a felek már nem veszekednek, csak egyszerűen elvannak egymás mellett. De vajon tényleg a másikat unjuk meg, vagy inkább azt az életet, amivé közösen váltunk? Ebben a blogban a kiüresedés első jeleiről és az eltávolodás csendjéről beszélgetünk. Igen, csend, ez nem csak néha beszél, hanem van az eltávolodás csendje is. Kérdezlek benneteket, szerintetek honnan lehet észrevenni egy kapcsolat nem rossz, csak úgymond megállt?
2: A közös gondolkodás hiánya, az eltérő utak, tehát te balra mész, a jobbra megy, tehát nincsenek közös célok, megpróbáltok egy úton menni, de vannak akadályok, és azt más tempóban veszitek, és az egyik például lemarad, a másik már előre siet, és nem vár meg. Ha nem szeretnél konkrét példákat, akkor körülbelül így tudnám illusztrálni a kapcsolatban ezt a részét. A megunod, végül is a kapcsolatot is unod, a társat is unod, saját magad is unod, tehát ez egy ilyen globális megtorpanás egy kapcsolatban, hogyha te ráfoghatod a szomszédra, ráfoghatod a férjedre, feleségedre, ráfoghatod mindenre, amire akarod, de kifogásokat a legkönnyebb találni, és másokra fogni azt, hogy te abban a kapcsolatban beleragadtál, és nem tudsz újat mutatni, adni, nem tudsz új dolgokat kipróbálni. Ehhez társ kell, ha a társad ebbe partner, és ő is tud veled átlendülni. Tehát veled tud együtt futni, szaladni, veled tud együtt gondolkodni, akkor csak kisebb döccenők vannak a kapcsolatban, és akkor nem is tűnik föl ez a hopp, eltelt 7 év, hopp, még egy hét, hopp, már 30 éve együtt vagyunk, de ehhez nagyon jól kell tudni választani az elején.
1: Na most...
3: Hát igen, tehát egyfajta ilyen közös túllendülést kell elérni, ugye, mert igen, ha másik csak... nem partner benne, akkor hiába.
1: Itt az a kérdés, hogy tudnak-e az emberek közösen túllendülni. Viszont volt-e már, Karina, neked olyan időszak az életedben, amikor inkább önmagaddal volt a problémád és a kapcsolatodra vetítetted ki?
2: Volt, igen, olyan problémám, amiben én voltam a probléma okozója, és mások voltak a szenvedő alanyok. Igen, volt, de na, a hátam mögött megszólalt Zoli, hogy én. Igen. És olyan volt a szenvedő alany, de én megpróbáltam közös nevezőre jutni saját önmagammal is, és saját környezetemmel is, és beláttam azt, hogy basszus, itt én vagyok a fekete pont, és kell egy radír, amihon ki kéne törölni, csak egy baj van, hogy a tollat nem lehet radírozni. És megoldásként azt választottam, hogy elolvastam egy jó kis pszichikai, pszichológiai könyvet, és abból tanultam. És abból próbáltam változni. Tehát olvastam, utána olvastam, megpróbáltam megváltozni, megpróbáltam megoldani, és odaadtam Zolinak is ezt a könyvet, hogy olvasd el szívem, ezért van most ez. Ebből próbálok kilábalni, próbálok segítséget kérni, hogy jobb legyen.
1: Szerintetek mi veszélyesebb egy kapcsolatban?
2: Én.
1: Folyamatos veszekedés, vagy a teljes csend?
2: A csend sokkal veszélyesebb.
3: Hát a teljes csend az...
2: Az igen. Lemondás.
3: Ugyad már.
2: Tehát ha ülök veled szembe, és csendben vagyok, és nem válaszolok is már, nem veszekszem is már, nem vitatkozom én vele, kell a fenének, nem érdekel. Tehát az sokkal rosszabb. Az egy lemondás.
3: Az már egy ilyen nihil. Igen.
2: Igen, nihil. Ez egy nagyon jó szó. Uh-huh. Igen.
1: Igen, bár ugyanakkor a veszekedés se jobb, én azt gondolom.
2: Azt de, állat... tudod miért jobb?
1: Nem. Bocs, minden esetben. Tudod, amikor az életed csak arról szól, hogy felkelsz, és a párod veszekedik vele, bazon, hogy miért csaptad be a szekrény ajtót, vagy bármi hülyeségeken.
3: Jó, ha eredménytelen, meddő,
1: és teljesen
3: nem tűnő, akkor nem jó.
1: Na, erről beszélek. Akkor rosszabb, és én nekem az a tapasztalatom, hogy amikor egy kapcsolat megromlik, akkor a veszekedések inkább meddők, tehát nem vezetnek célra, mert egyszerűen nem tudtok. Tehát nem tudtok közösen, ha nyugodtan leülni, beszélgetni, akkor abból nem lesz fejlődés. És ezt a...
3: Igen, mert valahol nem veszekedni kéne, hanem vitatkozni, ami ugye a vita előre vihet.
1: Igen, de az a baj, sok ember nem tud vitatkozni párkapcsolatban. Mert amikor vitatkoznak, akkor tehát az is átmegy veszekedésbe. És mindenki csak a saját igazát, a saját meglátását látja, és senki nem akar engedni a másik iránt. És néha már belekötsz akaratlanul a másikba olyan dolgokért, amiért egyébként meg nem szabadna, meg nem kellene. De itt jön el fel az a pont, hogy nem tudod elfogadni már a másikat, vagy elviselni, vagy nem tudsz hozzá alkalmazkodni, mert nem vagy rá képes. És ez esetben szerintem a veszekedés rosszabb, mint a csend. Tény, a csend olyan szempontból rossz, hogy nem biztos, hogy tudod, hogy a csend mögött mi húzódik. Ugyan van az a mondás, hogy néma gyereknek anya se érti a szabát, de erre a párom mindig azt szokta mondani, hogy jó, de az anya már csak tud jelelni.
2: És de várjál, ez a két véglet, tehát a csend az egyik véglet, ha veszekedünk és már tányért dobálunk a másik, de van a középső út, amikor vitatkozunk, amit a Sanyi is mondott, és vita után édes a kibékülés. Na ez a középút.
1: Veszekedés igen, után is, hogyha egy közös...
2: Hát, ha én összeveszek, akkor ne békülgesséteim velem, akkor én felhúzom a dolgomat, én összeveszem velem,
1: működik, de
2: ott hagynak is, én nincs békülés, akkor eltenik
1: két mert te ilyen duzzogó, ki vagyok, mi vagyok,
2: nem, de akkor veszekszel velem, én nem békülgetek én vele.
1: De ez hülyeség, ez ugyanaz, mert a vitatkozás a következő szintje szerintem a veszekedés. Tehát, hogy
2: a kettő összefügg.
1: Hát igen, de amúgy meg, hogy mondjam,
2: az már ott dobál, üt, rúg, halap.
1: De nem, föl, az már nem veszekedés, ne. Akkor már te agresszív vagy, az már nem veszekedés, az már tetlegesség, kedves Karina.
2: Igen, összetörök három tárgyért, mert veszekszünk, és nem érted meg, hogy én mit szeretnék, akkor jó, hát persze, az már idiotizmus, oké, de az a komolyabb, tehát akkor már komoly, az a komoly része. De a vitatkozás és utána kibékülés az átmenet.
1: Én nem mondom vagyok, hogy most egy picit zenéljünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és innen folytatjuk.

0: Ezer lépés rádió, és a folytatásban megyünk is tovább a mai témánkkal, méghozzá a számítógép nem tréfál meg engem persze, mert az szeret megtréfálni, úgy érzem.
1: Ő is gondolkodik rajta, hogy maradjak? Nem maradjak? Eltöltöttem már veled egy csomó időt, hát most egy kicsit kibrabárok veled.
0: Ja, értem. Végül is. De hova lett a... Ez érdekes.
1: Mondtam én. Látod, hogy mondtam én? Babrá veled.
0: De eltűnt az, ami... Eltűnt a műsor tartalom. Elnézést kérek, kedves podcast hallgatók és hallgatók, de eltűnt előlem. Hát ilyet...
1: Uligár eljött és eltűntette.
0: No, de már most már megvan, előttem van, megtaláltam. Csak tréfálkozott, meg bujkált. Na, azzal megyünk tovább, hogy ugyanazzal az emberrel új kapcsolatot kezdeni. Na, a poszt egyik legerősebb állítása, hogy egy hosszú kapcsolat valójában több kapcsolat egymás után, ugyanazzal az emberrel. Ahogy mi változunk, úgy változik a társunk is. A kérdés az, képesek vagyunk-e újra megismerni egymást? Szerintem igen, de nézzük, akkor kérdezem tőletek, szerintetek mennyire ismerik valóban azt az embert, akivel évek óta együtt élünk?
1: Hát ha odafigyelünk rá, és együtt élünk vele, nem külön, akkor igen, ismerjük, és hát ez
0: látjuk a változást.
1: Minden mondat után be tud fejezni.
0: Igen, minden, látjuk,
1: minden, a... igen.
0: Látjuk a változást, az, hogy hogyan változik, meg az, hogy mi is hogy változunk, és azt gondolom, hogy pont a közös együttélés tanítja meg, ismerteti meg legjobban veled a társadat.
1: Meg az évek.
0: Hát meg az
1: meg
0: évek.
1: A rutin.
0: De alapvetően hát igen, az hát, igaz.
1: Figyelj, aki 18 évesen ismerkedett, de hát meg mondjuk, mint mondjuk a Sanyinak a szülei, meg a te szüleid, meg az én szüleim, és együtt élnek 50 évet, hát ott azért van alkalmazkodás, meg ismerő?
0: De igen, de hát ugye, azért, mondjad Sanyi.
2: Ahogy nő ugye az évek száma, ugye annál inkább, de ugye szokták mondani, hogy egy élet sem elég, hogy megismerd a másikat, de azért, hogyha napi szinten élsz vele együtt.
0: Ez igaz ez a mondás, Sanyi, ezt nem véletlenül mondják. Ez
1: igaz, és akkor ez a vannak mondás. A változások, mert fiatalon megismerkedsz, akkor összeházasodtok, jön az anyósapós, beleszól, azt is valahogy kontrollálni kell, azt is valahogy alkalmazkodni.
2: Igen, össze tehát a külső hatások.
1: Jönnek a gyerekek. Na akkor gyereknevelés, azt is össze kell szokni. Akkor jönnek a problémák, a gondok, jönnek az örömök, a bánatok, jönnek az unokák, a munkahely, a kollégák. Tehát nagyon-nagyon sok befolyás éri az embert egész életében, és ezt egy társal kibírni, hát minden elismerésem.
0: Ez igen, de alapvetően meg pont ezáltal én azt gondolom, hogy minden kapcsolat attól tud hosszú távon működni, hogy folyamatosan egymást választjátok. Vannak úgymond olyan kapcsolatok, amik hát mondjuk úgy, hogy mondják úgy is, hogy karmikusak, tehát amik konkrétan úgymond összefonódnak valahogy az élet során, vagy a sors keze által, hívhatjuk ezt bárhogy, viszont alapvetően akkor tudjuk megismerni egymást, hogyha folyamatosan újra egymást választjuk.
1: És azt én ezt gondolom, a lelkitárs meg sors keze, én ebben nem hiszek.
0: Pedig van ide, hogy működik, nem ezzel van a gond, alapvetően, hogy hiába a párod, a lelkitársad, és hiába a sors titeket egy folyóba terel, és ti egy pár vagytok, ettől függetlenül is igaz az, hogy folyamatosan egymást is kell, hogy válasszátok, azért, mert folyamatosan változtok mind a ketten, és pont azzal változtok, akikkel együtt vagy, és pont ahogy szokták is mondani, és én ezt hiszem és vallom, hogy egymáshoz formálódunk. Mind a ketten két egyénként külön emberek vagyunk, de egymáshoz formálódunk, egymáshoz alkalmazkodunk, egymáshoz alakulunk, ő is hozzám, én is hozzá, mondjuk egy párkapcsolatot nézünk.
1: Oké, ez... de ezt együttélés során lehet, akkor csak, hogyha együtt jártok, akkor ez az alkalmazkodás, ez sokkal kevesebb, mert
0: de
1: akkor
0: meg... De ha együtt élünk, és pont ez a lényeg, ha együtt élsz valakivel, nem véletlenül mondják azt, hogy lakva ismeri meg az ember egymást. Azért, mert együttélés során látod meg azt, hogy milyen dolgai vannak, amit lehet, hogy egy ismerkedés során, egy különélés kapcsán nem éled úgy át.
1: Így van, ezért
0: közben
1: szokták azt mondani,
0: Debrecenben leszakadt akkor... az eső.
2: Meg amikor még a rossz is jó, de aztán utána átgondolod, meg utána van, amit nem tudsz tolerálni, de hogyha toleráns vagy, akkor rájössz, hogy jó, hát ez a rossz, ez annyira azért nem, kezelhető.
1: Nehéz, bírható. Nehéz. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz, tehát nehéz a korszakokat megélni.
0: Viszont hát... akkor is az biztos, és ezzel én egyetértek a poszttal, és lehet, hogy ezzel ti nem értetek egyet, két ember folyamatosan egymást, nem azt mondom, hogy kell, de egymást választja ahhoz, hogy tartós kapcsolatot tudjunk felépíteni.
1: Hát ha megvan az a lemondás, hogy fú, de unom, nekem ebből elegem van már, meg ez már nekem nem kell, én ezt nem akarom, eltelt 15 év, és nekem már húcipőm tele van, de ott a te is, meggondolod, hogy hát de mégiscsak őt választom, mert ilyen is ilyen jó tulajdonságai vannak. Mi lenne nélküle? Belegondolok, hogy hát egyedül maradnék. És ez a választás, igen. Ez mindenkiben benne van, hogy választhatja azt is, ki is léphet a kapcsolatból, mert lehet újrakezdeni, néha jobb újrakezdeni, de ha megszokott,
0: de ha
1: jól működő, kisebb bukkanókkal, kisebb konfliktusokkal lévő kapcsolat, azt azért meggondolandó.
0: Én egy valamit mondok neked, Karina, és ezen gondolkozzatok el ti is, meg a hallgatók is, és mindjárt megyünk tovább más jellegű irányba, de ugyanezzel a témával, viszont ez elgondolkodtató, hogy ha belegondolsz abba, hogy te is változol, és a párod változik, én saját bőrömön tapasztalom azt, hogy más vagyok most, másabb vagyok most, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, és...
1: Hát ezt mi is tapasztaljuk.
0: De nem csak a... Tehát a jelenlegi kapcsolatom belül is másabb vagyok. És,
1: azt nem tudjuk, mi nem élünk vele.
0: És egyébként ugyanígy a párom is másabb, mert az élet helyzet hoz olyan dolgokat, ami miatt is meg alkalmazkodni kell az új helyzetekhez, az új dolgokhoz, és de akkor is úgy
1: mégis csak egymást választjátok, ez a lényeg, tehát változtok, csiszolódtok, jó is dolgok történnek, de mégis az ember egymás mellett marad, hát ez a kitartás.
0: Pontosan, és ezért mondják azt, hogy így választjátok egymást újra és újra.
1: Így van, pontosan, minden rossz és jó ellenére, mégiscsak vele maradok.
0: Pontosan. Viszont lehet egy kapcsolatot szerintetek úgy újra kezdeni anélkül, hogy előtte valami összeomlana? Közben szakad az eső Debrecenben, újra mondom.
1: Nagyon örülünk neki, nem költözött Debrecenbe. Hát vagyok, de... melyik egyik végén, te laksz másik végén, hát, Robi, úgyhogy...
0: No. Én így érzem, legalábbis olyan, mintha már beesne az eső, úgyhogy... Az eső illata itt van, kivéve a szomszédban nem locsolnak, és azt hallom, de...
1: Ezt... Lehet!
2: Az azért szerintem inkább, ez az igaz, de nem tudom.
0: Nem tudom.
1: Szóval ahhoz, hogy változz és elfogadj, nem kell összedőlni egy kapcsolat.

0: Vagy vannak itt...
1: Addig kell javítgatni, terelgetni, foltozgatni, ami...
0: Igen, addig lehet, mert akkor már veszett fejsze nyele, szegény fejsze. Tehát nem szabad megvárni, még jön a vulkán, kitör, addig kell, amíg nem törik ki a vulkán.
2: Hát igen, vagy ha kitör a vulkán, azt tudni kell úgymond oltani is.
0: Hát az nehéz, mert sokáig tart, de igen.
2: De hidd el, ez változó, szerintem embertől
1: tűzoltás kinek. Az még, igen.
2: De a tűzoltás az szokott működni. Főleg, ha szeretitek egymást, akkor már pedig dalabai pár
0: hát, egy idő azért, után az ember kiszeret, nem úgy szeret. Egy idő után már nem úgy szeret, nem de. Olyan intenzitással. Hát, a szeretet, nem lehet
2: a szeretet az
0: lejjön.
2: Megvan. Azt nem mondom, hogy nyilván aki...
0: A megszokás van már, nem szerelem.
2: Azt nem a szerelemről beszélek, a szeretetről továbbra is hangsúlyozom.
0: Az van.
2: Tehát az a van. Szerelem az egy másik dolog, az fiatalon vagy az bizonyos kapcsolatokban létező dolog, de alapvetően az a fajta szeretet. Na azt gondolom, hogy ha két ember igazán egymást választja, akkor ott egy nagyon magas szintű szeretet van. És így akkor van. Tud ez működni, a magas szintű szereteten. Én ezt a szeretetet magasabbnak érzem, mint magát azt az úgymond mulandó szerelmet, amit sokan szerelemnek neveznek. Lehet, hogy inkább ezt hívnám szerelemnek, de ez más
0: De szerintem ez nagyon felnőtt korban, vagy késői felnőtt korban és idősebb korban jön el szerintem, mert valahogy akkor nyugszik meg a lélek, akkor válik állandóvá, akkor leszünk esendőbbek talán, és szerintem akkor jöhet el ez a feltétel nélküli igaz szeretet.
2: Én azt gondolom, hogy nem csak idősebb korban, tehát ez olyan élet érzelmi intelligenciával kell rendelkezni, mind a két félnek.
0: Százból egy ember van ilyen, vagy kettő, de hát az ritka.
2: Ja, és még az is foglalt, mi?
0: Igen. Nehéz, nagyon nehéz a másik.
2: De egyébként, de ez létező dolog, tehát azért
0: biztos, erről valahol beszéljünk. A mesébe Andersen tuti megírta, tehát biztos van róla mesekönyv.
2: Viszont mi az a változás az életben, munka, gyerekkég és önismeret, ami leginkább próbára teszi a kapcsolatokat?
0: Hát a gyerek a legelső próba. Szerintem az a legelső próba. Hát talán utána jön a munka, utána jön a kiégés, és a negyedikre nem emlékszem, de ilyen sorrendben. De szerintem a gyerek a leges legnagyobb próba. Ha ott valaki az elején elbukik, akkor Isten áldja.
2: Én meg azt gondolom, hogy az önismeret az egy nagyon fontos dolog, de az nem próba. Tehát az alapvetően soha nem árt a kapcsolatnak, hogyha saját önismeretünket, illetve a párkapcsolat önismeretét felismered. Az, hogy kinek mi, szerintem relatív. Nyilván a gyerek, amit Karina, te mondasz, az egy nagyon nagy felelősség, és egy hatalmas feladat, és egy olyan váltópont az életben,
0: ami vagy összetart, vagy szétszakít. Tehát ez
2: hát
0: akkora
2: sajnos
0: felelősség.
2: Igen, alapvetően össze kéne, hogy tartson, és nem azért, a nem a gyerek miatt, mert hogy jaj, a gyerek miatt együtt maradunk, nem, ez hülyeség. Azért maradj együtt a párod, hát, mert őt választott. Tehát, hogy
0: hát jó, de valakire rá kell fogni. Hát most
2: de
0: a gyerek valószínűbb.
2: Jó, de ez nem...
1: Nem.
0: Hát vannak olyan felnőtt emberek, így most nem női és férfi dinamikára gondoltam, tehát vannak női és férfi felnőtt emberek, akik mindig inkább másra fogják a hibát, mert ők...
2: De azok az emberek nem is tudnak felelősséget vállalni. Most hát persze, foghatom én a nyuszira, de hát attól még én vagyok a felelős. Hát most... Ezt azért Jó. tudom, mert én is hárítottam már felelősséget, főleg régebben hajlamos voltam nagyon erre, hogy hárítottam, és nem voltam ennyire felelősségtudatos sem, mint most, és tudom azt, hogy hiába fogom én bármire, attól még azt én követtem el, vagy azért én felelek, az én felelősségem, és én vállalom érte, és az én kockáztatásom, hogyha ezt csinálom, tehát hogy ne fogjuk már a szomszéd nénire, vagy bárkire. Mert
0: nincs is szomszédod, úgyhogy nálad nehéz.
2: Hát igen, de attól független.
0: Igen. Tehát egyébként hit, az nagyon sokat számít, hogy hiszel magadban, tudod a hibáidat, elismered, és akkor gördülékenyebb lesz a változás, a kapcsolat.
2: Egyébként a munka is próbára tudja tenni a kapcsolatot, hogyha valamelyik a pár, valamelyik felének, tehát vagy a hölgy, vagy a férfi, vagy mindegy, hogy melyik
0: túlzásba esik, igen.
2: Mondjuk, hát vagy túlzásba esik, vagy olyan munka lehetőséget kap, ami alapvetően egy nagyon jó lehetőség. Hát pont itt van nekünk az egyik kedves kollégánk, akinek a párja állítólag megórolt, névtelenül mondom, nem kell tudnia senkinek, kire gondolok, meg kiről van szó, aki hallja, azt szerintem magára ismer.
0: Aki az agya át...
2: Igen, de idézelve téve, tehát hogy a párja megórolt rá, mert oda menj dolgozni, tehát hogy ez is lehet, mert hogy mondjam, azt gondolom, hogy egy munka megdobja egy kapcsolatot, úgymond megszakítja, vagy elrontja, ott az elég nagy baj van, mert szerintem lehet ez alkalmazkodni. Nyilván
0: hát a munka oltára nem szabad feláldozni a kapcsolatot.
2: Semmiképpen nem szabad.
0: Semmit, nem egyensúlyba kell hozni, ezért énekli kedves énekesünk Nagy Feró, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés,
2: 8 óra szórakozás. Igen, de...
0: Erre az egyensúlyra, erre rátapintott, de rendesen.
2: Igen, viszont azt akartam még hozzátenni, hogy amúgy szerintem itt egyrészt a párkapcsolatnak is kell a munkához alkalmazkodnia, meg mi nekünk kell a munkánkat, ha van rá módunk úgy alakítani, hogy a kapcsolat sem sérüljön emiatt. Tehát, hogy ez egy ilyen kettős dolog, de azt gondolom, hogyha valaki a munka miatt szakít a párjával, hát az eléggé szomorú, mert az nekem valahogy olyan semmi. Hát ne úgy már, hogy a munkám önző, legyen a hibás
0: az azért. Dolog.
2: Hát akkor az egyrészt önző, másrészt pedig amellett, hogy önző, amellett, hogy mondjam, milyen bagat, akkor nem is szeretett igazán. Tehát akkor hogy tart ki mellettem, mondjuk egy annál nehezebb élethelyzet jön? Hát nem, nekem ez valahogy nem. De ezért szakítani a munka miatt, én ezt nekem nem fér bele. Nem kifogás. A gyerek az alapvetően egy nagy, ahogy mondja Karina, a kiégés, az vannak pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy kiég. Ez mind,
0: hát a kapcsolatban, a munkában, igen, érezheted azt, hogy most ezt nekem váltanom kell, mert belefáradtam, mert monoton, igen, van.
2: Igen, de olyankor ott a párunk, aki látja ezt, hogy te kiégsz, és megragad, és visszaránt az életbe. Tehát itt ez esetben a kapcsolaton belül egymást is kell tudnunk segíteni.
0: Igen, hát a párkapcsolati kiégés van, akkor igen, de ha munkahelyi, akkor váltani
2: akkor
0: kell.
2: Is, akkor is van az a mód, hogy elvonja a figyelmedet a munkáról a párod. Hidd el, hogy amikor olyan ki, és saját bőrömön tapasztaltam, meg én is volt, hogy kiégve éreztem magam, nem egyszer, és olyankor kell az, hogy a munkából elmenjek szabadságra 2 hétre, és csak a páromra figyeljek, és ki tud egyrészt a szabadság, másrészt az, hogy a partnereddel vagy ki tud rántani abból a kiégésből, és fel tud tölteni. Hidd el, nagyon sokat számít.
0: Biztos,
2: nem mindegy,
0: hogy
2: nagyon
0: sokat számít, és ha csak egy pár napra, az is sokat számít.
2: Viszont a helyzet az, hogy 3 óra, ennyi fért ebbe az órába, a rádióban, a podcastben hamarosan jövünk vissza, a rádió műsor pedig a következő órában folytatjuk, tartsatok velünk továbbra is.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt érte, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilia Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Ma a nap első felében még fátyolfelhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felül egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is mai témánkat, méghozzá. Azzal megyünk tovább most, hogy válságok, amelyek vagy szétszednek, vagy közelebb hoznak. A legerősebb kapcsolatok sokszor nem a romantikus pillanatokban születnek meg, hanem a mélypontokon. Amikor két embernek el kell döntenie, tovább mennek egymás mellett üresen, vagy vállalják a változást.

0: fájdalmát. Szerintetek mikor jön el az a pont, amikor egy kapcsolatban valóban változtatni kell?
1: 7 évente szerintem nem rossz változtatni.
0: Jaj, de nem szeretem ezt a sztereotípiát. Ezt a hét... De.
1: Figyelj, válságok, alapból egy kapcsolatban válságoknak nem szabadna történniük. De ez ilyen, hogy mondjam, tehát egy kapcsolat az a gördülékenységről kellene, hogy szóljon, de hát válságok sajnos mindig vannak. Nehéz túlélni például egy szeretett családtag elvesztése, több szeretett család egymás utáni elvesztése például. Az olyan válság az ember életében, hogy azt feldolgozni és túlélni csak erős idegzetűeknek ajánlott. Ha egy gyerekkel történik valami, az még nehezebb túlélni, de egy munkahelyi válság, pénzügyi gondok, meg kell tudni beszélni ezeket a dolgokat, el kell tudni vonatkoztatni, és ilyenkor meg kell fogni egymás kezét, és ketten kell megküzdeni, mert egyedül nem megy. Most akkor jó egy partner, ha nő, ha férfi, hogyha ebben közösen tudnak közös nevezőre jutni, és nem széthúznak, és nem az van, hogy az egyik ott hagyja a kakiban a másikat, hogy figyelj, ez a te családod old meg, vagy ez a te gondod old meg, hanem ott van veled, segít, és kihúz a bajból, és sír és nevet veled együtt. Na most ezt a partnert megtalálni nagyon nehéz.
2: Igen, hát ez nem könnyű. De igazából valóban akkor kell lépni, amikor már ellaposodni érzed, vagy valamiért... Hát inkább ezt mondanám, igen, hogy valahol ellaposodik a kapcsolat, és akkor valamit kéne tenni. De az a jó, hogyha ezt mind a ketten úgy érzik, ugye a kapcsolatban, mert csak az egyik érzi,
0: nem, alapvetően vannak pillanatok, teljesen mindegy, hogy ki érzi, mind a kettő is érezheti, de van, amikor csak az egyik érzi, Sanyi, és akkor tesz azért, hogy ne szakadjon meg. Tehát például, mondok egy nagyon egyszerű példát, benne vagy egy kapcsolatban, és mondjuk te úgy érzed, hogy a párod kevesebbet figyel rád, akkor te szólsz neki, hogy figyelj, én ezt tapasztalom, vagy ez a problémám, és akkor beszéljük már meg, vagy mi a probléma, hogy miért nem beszélgetünk mostanában annyit, mint régebben, mi történt, mi a baj. És oda tudsz menni, és tudsz szólni, és normál esetben elindul egy normális kulturált beszélgetés. Sajnos viszont sok esetben mi van, az van, hogy mert szólsz, csak a másik egybenek vagy, hát ez nem is úgy van, hogy ez nem igaz. Meg így, igenis figyelek rá.
2: Igen, hát azt mondom, hogy mi van, ha ezt tagadja a másik, és azt mondja.
0: De hiába tagadja, attól még a másik fél, ha tagadja, akkor is meg kell, hogy hallgassa. Például egy ilyen esetben a másik félnek azt mondja, hogy én figyelek rád, édesem, csak lehet, hogy kevesebb időt tudunk közösen beszélgetni, mert úgy alakul az életünk, és mondd el, mi bánt, mi a gondod, meghallgatlak. És amúgy attól működik egy kapcsolat, hogyha alkalmat találtok arra, hogy leüljetek és közösen megbeszéljétek telefonmentesen, különféle például televízió, számítógép figyelem elvonása nélkül, amikor le tudtok ülni akár egy asztalhoz, akár bárhova, és tudtok beszélgetni, meg kell találni azt a pontot. És akkor sokkal kevesebb veszekedés lenne egyébként a kapcsolatokban, meg a másik dolog, aki egyből támad, az sajnos belül még eléggé gyerek. Ugye a múltkor beszéltünk erről pont férfiaknál, meg egyébként szerintem a nőkre is igaz, és elnézés, Karina.
1: Ne, én teljesen egyetértek veled, föltettem a kezem, és bólogatok, hogy igen, tehát a nők is ugyanúgy támadnak. Ők leragadtak valahol a hisztis kislánykorban, ugyanúgy, ahogy a fiúk a hisztis 6 éves korban. Ezzel teljesen egyetértek, ne kér bocsánatot, én tisztában vagyok a nők hibájával is, így globálisan.
0: Igen, de szerintem nem több független megvan, hogy leragad a kisgyerekkorban, és egyből védekezik. És amikor valaki így tesz, az nem a felnőttségéről ad tanúbizonyságot.
1: Híres, meg nem az, hogy hát én érett felnőtt férfi vagyok, vagy érett felnőtt nő, hanem hisztis gyerek, igen.
0: Így van. Mert egy érett felnőtt ember, én azt gondolom, hogy igen, és azt mondja, hogy jó, akkor mondd el, mi bánt, mi az, ami zavar, mi nem tetszik, mi a probléma, mi a kérdésed, és megpróbálok rá válaszolni. Nem biztos, hogy tud a másikra válaszolni.
1: Vagy együtt, ez a lényeg, hogy együtt, nem külön, együtt.
0: Így van. És akkor abból az úgymond válságból, vagy abból a rossz érzésből jó is lehet. Én nagyon sokszor tapasztaltam meg életem folyamán amúgy ezt, mondjuk szerencsém volt, meg szerencsém van, hála Istennek, de alapvetően ez mind a két fél kell a párkapcsolatban, tehát hiába van neked problémát, hiába zavar téged valami, hogyha a partnered nem ért meg, nem hallgat meg, és nem foglalkozik ezzel, nem tud veled kommunikálni, csak egyből felveszi a hisztis kisgyerek módot, és de én megcsinálok, én figyelek, én mindent megoldok, és közben egyébként meg semmit, akkor az viszont baj, és az a baj, hogy sok kapcsolat ezért megy tönkre, mert nem meghallgatják egymást, hanem mindenki megy a saját feje után, és úgy alakul az életük, hogy teljesen elmenek egymás mellett, és annak hosszú távon csak rossz vége lesz. Én ezt gondolom erről.
1: Ebben egyet értünk szerintem.
2: Igen.
0: Na most miért félünk sokszor őszintén kimondani, hogy például boldogtalanok vagyunk, vagy hogy mi a bajunk? Azért, mert sok ember fél, és nem is feltétlen a másik féltől, vagy a másik fél reakciójától, hanem fél attól, hogy adott esetben amit mond, amit gondol, amit fél kimondani, azzal akár elveszítheti a másikat, akár megbánthatja, akár bármi, és ebben a fajta belső félelem, belső szorongás adja azt, hogy én inkább nem mondom el. Én minek hozzam ezt föl? Azt gondolom, hogy mindent
1: meg... nem jó.
0: De ez nem jó, mert ez benne nagyon is egy jó. Feszültséget okoz, egy stresszt, amit, hogyha nem beszél meg a párjával, nem mondja el, hogy figyelj, én ezt nem értem. Engem ez zavar. Nekem ez fáj. És nem tudom kimondani, nem mondom ki. Akkor abban változás sem, nem adjuk meg annak az esélyét, hogy változás legyen egy-kettő, bennünk egy olyan ideggörcs alakul ki, egy olyan feszültség, belső feszültségünk lesz ezáltal, ami konkrétan akár még a lelki és testi egészségünknek is árthat hosszú távon. Tehát ezért fontos az, hogy az ember kimondja. Vannak emberek, akik egyébként nem tudják kimondani, és nem azért, mert nem tudnak beszélni, hanem egyszerűen nem tudják úgy megfogalmazni, de akkor
1: nekem,
0: is az...
1: Nekem azok az emberek akaratgyengék, túl alkalmazkodóak, túl, és nem jó szó az, hogy pipogyák, mert nem pipogyák, de egy ilyen nagyon simulékony, nagyon alkalmazkodó, bocsánat, hogy élek. Van egy-két ismerősöm, akik így működnek, 30-40 éves házasságban, párkapcsolatban. Nem sok jövőt jósolok nekik, de még mindig így vannak, mert nem tudnak változtatni.
0: De az a baj, itt nem is a feltétlen a változtatás lenne a lényeg, az első lépés az lenne, hogy saját maguknak kimondják azt, hogy,
1: igen, hogy mi a probléma. Hogy mernem kell beszélni, meg kell merni. Én sokkal korrektebbnek tartom, akárhogy fáj, akármilyen rossz, akárhogy megbánt, hogy én elmondjam, hogy nekem mi a bajom. Úgy, ahogy van, mert az sokkal emberibb, sokkal célra vezetőbb, mint hogy hallgatok, csendben vagyok, és tűrök, hát tudod ki.
2: Mert csak abból lehet ugye vagy le, vagy felépíteni, de...
1: Igen, és én inkább úgy vagyok vele, hogy oké, megmondom, hogy ez engem bánt, nekem ez nem jó, ha te ettől megsértődsz, és te úgy gondolod, hogy nem akarsz többet élni, akkor így jártál. De inkább tudd az igazat, mint hogy csumákoljak. Tehát igen. Nekem az emberi egyenesség sokkal többet ér. Lehet, hogy fáj, lehet, hogy bánt, de ez vagyok én.
0: Én is így tartom, ezt tartom korrektnek. Tény, hogy néha
2: neked
0: nehéz.
2: Mondják, vagy neked állalják.
1: Én azt is elfogadom, hogyha az én szemembe vágják azt, hogy te figyelj, ez most így nem jó, rosszul csinálod. Egyik fülemben bemegy, egy másikon ki, és a kettő között elgondolkodom, hogy hát lehet, hogy igaza van, meg kéne tudni pár.
0: Igen, de az a jó, hogy elkezdtem gondolkodni, mert vannak az ezer fajta ember, akinek az egyik fülénbe a másikon ki, és egyszerűen nem is gondolkodik rajta.
1: Hát olyan rosszabb. Is van. Én az viszont... középúton megállok, hogy
0: viszont van, ami, amit fontosnak tartok, hogy lehet az sem mindig jó, hogyha agyből azonnal kimondod. Azzal hát viszont egyetértek, mert például veszekedéseket, vitatkozásokat meg tudsz kerülni, el tudsz kerülni azzal, igen. Hogyha igen, őszinte igen. vagy, kimondod, ami bánt, viszont nem egyből nekesel a másiknak, meg nem egyből
1: vágod el a torkát, és ásod el, és akasztod fel, és négyelet fel, igen, ebben van igazság.
0: Hanem veszel egy nagy levegőt, elszámolsz 10-ig, végig gondolod 5-ször, és akkor...
1: Ha adtak, az nem én lennék. Hát, az nem jó, várjál, ott
0: és akkor mondod, de egyébként nem biztos, hogy kell ez, Karina, hidd el, hogyha például elhalasztod a témát, azt mondod, hogy engem ez bán, de volt halaszok el holnapra.
1: Igen, és hidd el, volt már
0: sokkal,
1: olyan.
0: Sokkal a jobb, mert ez elkerülsz egy olyan veszekedést, amivel
1: így védelő. Ó, hát én tudok minden nap veszekedni, ha úgy hozzá.
2: Ugye van az a...
1: Sportot űzök belőle, igen.
2: Van az a mondás, ugye tudjátok, hogy sosincs jó alkalom.
1: Hát igen, ebben Sándorunknak igaza van, de abban is igaza van.
2: Mert hogy jó alkalomra, de...
1: Nem biztos, hogy eljön.
0: Nem mindegy az.
1: Várjál, azt tudod, miért jó? Mert elfelejted, és akkor...
0: Nem felejted el, hogy olyan, hidd el. Tehát ha valami úgy zavar, valami bánt, azt nem tudod elfelejteni, azon képes vagy napokig, hetekig, sőt, akár évekig is rágódni, ha nem adod ki magadból. Csak minél jobban magadba tartod, annál nagyobbat fog robbanni idővel.
2: Igen.
0: És igazából ez a nem mindegy. A másik dolog pedig az, hogy, és ami szintén szerintem egy jó kérdés, hogy egy válság szerintetek inkább veszély vagy lehetősége kapcsolatban. Azt gondolom, hogy mind a kettő. Veszély olyan szempontból, mert hogyha nem tudják a válságot kezelni, ugye van az, hogy válságkezelés, nem csak a párkapcsolatban, máshol is, de a párkapcsolatra is igaz, hogy kezelni kell azt a válságot, de ha nem tudják kezelni, akkor szétesett a kapcsolat. Ha tudják akkor kezelni... Akkor
2: veszélybe sodorja a kapcsolatot.
0: Így van. De hogyha kezelhető, és általában ugye a legtöbb válság kezelhető, csak nem mindenki képes kezelni, inkább itt ez a baj, akkor igenis hosszú távon a válságok is tudnak előre vinni, mert tanulsz belőlük, és azt mondod, hogy ezt a hibát még egyszer nem követem el.
1: Ezért vannak a mediátorok, például válópernél is először elküldik őket mediátorhoz, hogy megpróbálja a közös nevezőt összehozni, és hát mégse váljanak el, mert hát nem biztos, hogy jó az a statisztikának, meg hát nekik se jó, meg hát vannak pár kereső platformok, ahol lehet tanulni, nagyon sok könyv van, amit el lehet olvasni, el lehet menni párterápiára, el lehet menni tanácsadásra, és nem butaság, nem hülyeség, mert egy kívülálló személy lehet, hogy rá tud olyanokra világítani, amit te nem látsz, nem gondolsz, és rádöbbensz is, és meg tudja oldani egy külső személy, és nem ciki. Tehát nem ciki elmenni, tessék elmenni, ha gond van,
2: nem,
1: nagyon
2: hát, ha sok megy, szakember van. Meg, rosszabbul nem jár.
0: Nem, bár igen, azt gondolom, hogy egy egészséges érzelmi intelligenciával rendelkező ember meg tudja oldani segítő ember
1: nélkül. Nem biztos, hogy meg tudod oldani, mert pont olyan párod van, akivel nem tudod, de annyira szereted, hogy
0: az olyan meg a párod segítségeset tudod megoldani saját tapasztalatot.
1: Á, szerintem beszélek. Meg lehet.
0: Nem.
1: Szerintem lehet
2: tompítani. Tudod, hogyha mediátor is megújt, megy a... Előbb így a mediátorhoz, aztán meg ez meg beküld a gladiátorok közé.
0: Jó!
1: Hányi?
0: Szerintem megyünk zenélünk, jön Ladányben a 27-től a Kelegyház, itt a Lépés Rádióban. Kelegyház, igen.
2: Aztán ami lehet vitatkozni a vállót.
1: Sanyi!
2: Vagy harcolni érte.
0: De az a baj, sáne, hogy vállásról beszélünk. De igen, de az a lényeg, hogy ne vállásokról beszélünk, hanem élethosszig tartó
2: kapcsolatokról. Nem, persze, mi pozitívak vagyunk.
0: Pontosan, teljesen.
1: Ti ketten én annyira, nem, de mindegy.
0: Zene.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy a lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió is. Folytatjuk is mai műsorunkat. Méghozzá arról beszélünk, hogy hogyan lehet új hidakat építeni. A poszt nem csak problémát fogalmaz meg, hanem konkrét lépéseket is ajánl az újrakezdéshez. Őszinte beszélgetések, új közös élmények, fejlődés és egymás újbóli megismerése. Most arról beszélgetünk, hogyan lehet a hétköznapokban életben tartani a kapcsolatot, hogyha mély pontra jut. Kérdezlek titeket, hogy mikor beszélgettetek utoljára páratokkal úgy, hogy semmi nem vond el a figyelmeteket. Elsősorban Karinától kérdezem, mert Sanyinak a jótom nincs párja.
3: Sanyi a szomszédokkal, a szellemekkel is tudna beszélgetni, nem? Sanyi, szomszédok, szellemek, nem?
2: Hát jó, de az nem párkapcsolat.
3: Hát párban.
4: A szellemekkel még nem is beszélünk.
3: Nem dumcsisztál velük. Nem. Hát nálunk nincsenek zavaró tényezők, legfeljebb mi zavarjuk egymást. Hogy nálunk nincs. Igen, tehát zavaró tényezők mi szoktunk lenni. Vagy épp közre játszik a macska. De alapjában véve mi nagyon különbözőek vagyunk. Tehát nekünk vannak nehézségeink, ebből megbeszéljük a dolgokat címszóval, de mindig azt szoktam mondani, hogy okos enged szamár szenved, ez egy nagyon jó közmondás, és néha tudni kell abba hagyni, csendben maradni, és továbbfejlődni abban, hogy elgondolkodni, hogy tudok én ebből az emberrel egyszerűen dűlőre jutni. És ez sokszor az ember gyakorolja és tanul belőle, akkor utána már rájössz, hogy kell tudni bánni az ilyen emberekkel, akikkel nehéz vitatkozni, beszélgetni, mert túl racionálisak, néha sikerül, néha nem.
4: Na jó, de kérdés, nehéz. Hogy mikor ki az okos és ki a szavár?
3: Hát ez változó, hogy nálunk ki az okos és ki a szavár, de szokott ez is és az is, de úgy haraggal nem szoktunk, tehát mi úgy haragig nem. Nem vitatkozunk meg, nem. Vannak nézeteltéseink. Nem, hát ott tányért nem törünk, csak legfeljebb fájlejtem mosogatás közben, tehát ilyenek nincsenek. De alapjában éve egy nagyon jó vita partner vagyok, mert eszmertelően lehet velem beszélgetni, meg vitatkozni. Csak nehezen tudom abba hagyni, tehát azért ez elég nagy probléma, úgy le kell csendesíteni, hogy ezt itt most itt már elmondtad háromszor, tehát jó lenne, ez ugye negyedszerre nem mondanád el, de hát a hibáit az embernek ismerni kell. De nehéz, tehát akkor jó, ha tudatában vagy, hogy te milyen ember vagy, milyen ember a másik is, megpróbálsz alkalmazkodni, nagyon alkalmazkodni, és akkor el lehet ezeket kerülni.
2: Én, mivel Karina, mert én vagyok párkapcsolatban, én az a helyzet, hogy minden héten beszélgetek úgy vele, hogy nem vonja sem a figyelmünket. Mi meg alapvetően nagyon hasonló típusú, beállítottságú emberek vagyunk. Vannak dolgok, amiben különbözünk, nem egy dolog, viszont alapvetően az élethez való hozzáállásunk, az alapvető stílusunk, de mind a ketten inkább tudunk temperamentumosok lenni akarunk, viszont nem vagyunk a veszekedni, mi nem szoktunk veszekedni. Vitatkozni igen, elő szokott fordulni, de soha nem, azt nem mondom, hogy soha nem veszekedünk, előfordult, hogy összevesztünk egy-két dolgon, de nem az a jellemző, tehát nem ez a hetente veszekszünk, meg beleállunk a másikba, hanem mi megbeszélő partnerek vagyunk, tehát páromnak is, nekem is az a veszőparipánk, hogy a kommunikáció, ami a Karinát tönkre teszem hétről hétre itt a műsorokban, de ezt már számtalanszor mondtam.
3: De ott a jó pont, mert sokkal jobb megbeszélni.
2: Tehát na, most
3: jó.
2: Nálunk ez a megbeszélés működik, tehát, hogy ezzel nekünk
3: te vagy az ellenpélda, de
2: nincs semmi problémánk, viszont nekünk kell is, tehát, hogy legalábbis nekem nagyon sokat ad egy-egy ilyen beszélgetés, és olyankor lerakjuk a telefont, általában ez egy ilyen péntek, szombat, este, délután, vagy vasárnap mikor, hogy sikerült, tehát egy inkább egy ilyen hétvégi
3: lazulós
2: esti program, amikor tényleg csak ledobjuk a dolgokat, nem foglalkozunk semmivel, csak egymást hallgatjuk, egymásra figyelünk, és erre én úgy érzem, mind a kettőnknek szüksége van, mert így tudjuk úgymond megbeszélni azokat a dolgokat, ami akár engem zavar, ami akár őt zavarja. Persze hétköznapokban is vannak helyzetek, amikor ő szól, vagy én szólok ezért, vagy azért, de megbeszéljük akkor is a dolgokat, de amikor semmi nem vonja el a figyelmünket, amikor közben nem mosogatunk, nem takarítás van, nem egyéb dolog, hanem csak egymásra figyelés, ez nálunk heti rendszerességgel megvan.
3: Ez a harmónia, dinamika, és ez egy nagyon jó és pozitív dolog egy kapcsolatban.
2: Én azt gondolom, hogy így kellene minden kapcsolatnak működni, hogy leülnek az emberek egymásra, és ha más nem, legalább hetente egyszer mindent félreteszve egymásra figyelve megbeszélik azokat a dolgokat, amiket meg kell, ami bánt, ami zavar, de több minden lehet, attól függ, hogy mikor, mi a szituáció. Ez sok minden lehet. Úgyhogy én ezt vallom, hogy kell ez a napi, vagy heti legalább egy olyan esti elvonulás.
3: Ilyen kibeszélő talk show, de tényleg, tehát, hát de igen. Bármibe, tehát most a
2: hova
3: menjünk nyaralni. Igen, tehát hova menjünk nyaralni, mit csináljunk a gyerekkel, ha beteg, hogy oldjuk meg, hova, tehát a nyár, a nyaralás, a munka, tehát ez sok közös dolog valamit úgy az ember, jó, ha leül
2: és megbeszél. Igen, és akkor ilyenkor minden, tehát szó szerint, ami veled történt a héten, ami velem történt, amit hallottunk, amit tapasztaltunk. Ilyenkor elmondjuk azokat a dolgokat, megosztjuk egymással, és egymásra figyelve, amit meg kell, és erre szükség van. Egyrészt mindennapi szükség lenne szerintem, de ha nem is minden nap, hetente egyszer mindenféleképpen meg kell beszélni. A hétköznapi szokásoktól eltérően egy ilyen pár órát szakítani csak is egymásra. És ebben nem kell beleérteni az intimitás, sem a szexualitás, ez kimondottan egymásunk komplett figyelme. Tehát ebben benne van minden, szó szerint. Viszont mi az az apró dolog, ami szerintetek újra közelebb hozhat két embert egymáshoz? Hát én azt gondolom, hogy ha megbeszélik, akkor kommunikáció. Ezen kívül tudtok más felhozni? Mert én hirtelen nem.
3: Apró dolog? Egy érintés. Egy biztató hangsúly.
2: Na most várjál, az intimitást és a szexualitást vedd ki, mert az is lehet egy érintés.
3: Ha mit kellene állandóan kivegyem, jó. Hát
4: de várjál. Jó, de ez is egy kommunikáció.
3: Szépen nézek rád.
2: Jó, de nem látsz, akkor hiába.
4: Azt csináld meg.
3: Akkor én még szépen nézek, mert te nem látsz meg én sem. Figyelj, egy kedves szó, na, jó, akkor legyen.
2: Na,
3: akkor
2: például,
3: egy bátorító kedves szó. A kezét azért megfoghatom a páromnak, tehát vagy 3 méterre ilyek tőle, tehát.
4: Nem,
3: hát ha bánata van, a szomorú, akkor hozzá kell érje, kell az intimitás.
4: Ez tehát most a testi kommunikáció alatt azért nem belső, vagy nem minden is.
2: Nem csak
3: tehát akkor a Sanyit is meg tudom vigasztalni innen 250 kilométerre, de sokkal jobban esnem, hogyha odaülök mellé, megfogom a kezét, és figyelj, Sanyi, mondd el, mi a baj. Tehát hiába mondom én neki innen, az nem olyan, mint amikor ott ülsz mellette is. Igen, és akkor mit tudom, én megiszünk együtt egy kupica pálinkát, kétrekes sört, tehát sokkal jobban érezzük magunkat.
2: Ez egyértelmű.
3: Hát már úgy, hogy én nem is szeretem a sört, de mindegy. De igen,
4: jó, de a kedvem miért még azt is.
3: Senkinek nagyon rossz íze van a sörnek, azt nem nekem találták. Én nem, iszok más. Tehát az más, tehát kell a kontaktus. Tehát távolról is lehet, távsegítségbe is segíthetek a barátnőnek, és lelket önthetek belé, de amikor eljön, és itt sírja a bánatát a vállamon, és fogom közben a kezét, és biztosítom arról, hogy itt vagyok vele, az sokkal jobb.
2: Na, a következő kérdés, amit mi kaptunk itt, és ezen is elgondolkodtam, hogy hirtelen, szükség van-e tudatos karbantartásra egy kapcsolatban, vagy a jó kapcsolat magától működik. Én erre azt mondom, hogy egy jó kapcsolat magától működik, de ahhoz működtetni kell nem magától, hanem két ember által működik. Tehát, hogy valójában a két ember által működik, de ez nem feltétlenül mindig tudatos. Tehát,
3: hogy én a karbantartásra esküszöm.
2: De karban lehet, karban kell tartani, tehát egyetértek azzal résszel, csak én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk tudatosan minden héten ekkor és ekkor beszéljük meg, és ez le legyen erre fektetve, ez azért nem működik, mert nem biztos, hogy akkor kijön olyan dolog, ami lehet, hogy másnap jön ki, érted? Mit mondok?
3: És ilyen szempontból ez a tudatos...
4: Nem várt vele egy hetet.
2: Igen.
3: Jó, ebben igazad van,
2: hogy ezért működik magyar magától, de mégsem magát, hanem a két ember működtetés, ott egymással
3: oké, de lehet, hogy van harmadik működni. Ember, meg van negyedik, meg ötödik,
2: de
3: meg van
2: egy gyereket. De nincs, egy pár kapcsolatban kapcsolatban ketten vagytok. Nincs harmadik, negyedik, ötödik.
3: Ja, hogy ki egy ember él, egy másikkal él, és nincs anyós, após, óvoda, iskola, munkahelyes gyerek.
2: De azok nem a párkapcsolat részei, azok a hozományai. Nem, azok a hozományai. Azok veled jönnek. Nem. Hát én nem anyáddal vagy apáddal fogok összejönni,
3: hát hanem veled. Hát nem anyáddal meg apámmal fogok, de befolyásol, beleszól, és változtatás jogát fenntartja.
2: Tehát akkor mit változtat? Nem változtat. Nekem a kapcsolataimban soha nem véleményt mondanak, tanácsot esetleg, de se a szüleim, se a párom szülei, hát az lenne a baj, hogy ők szólnának bele a mi kapcsolatban.
3: Hát de van olyan, ahol beleszólnak.
2: Nem szólnak
3: ahol, bele. Ahol befolyásolnak.
2: Nem befolyásolnak. Engem nem befolyásolnak.
3: Te gyereked, én gyerekem, te gyereked.
2: Milyen én gyerekem? Nekem is gyerekem.
3: Feszültebb vagy idegesebb vagy, befolyásol. Gyerekbeteg, befolyásol. Gyerek elköltözik válságban.
2: Karina, vedd ki a labból, hogy van gyerek. Nincs gyerek. Ja, ketten vagytok.
3: Jó, lemondom róla. Hát így könnyű, passzus. Se munkahely, se gyerek, se anyós.
2: A gyerek az már később jön. De ha már van gyerek, akkor igen, akkor igazad van. Ha van gyerek, akkor igazad van.
3: Hát de nem mondtad, hogy melyik családi helyzetbe képzeljem a magam. Kérettelen anyós talán.
2: Nem, én azt mondtam, hogy párkapcsolat. A párkapcsolat az két emberen múlik, a többi az a...
3: Ja, hogy tehát a kezdődő párkapcsolat, amikor még semmi nincs. Aha, értik.
2: Így van. Erről szól a dolog. Az, hogy van gyerek, az egy plusz, az egy közös felelősség.
3: Ja, jó, oké.
4: Márkaina már a maximumról indít.
3: Én a maximumot kihoztam az egész.
2: Jó, de beszéltünk erről is, tehát ez is ide tartozik, csak hogy nem innen indul a dolog általában.
3: De innen indul, hogy ne?
2: Hát nem, hát nem lesz mindenkinek egy gyereke.
4: Hogy
2: előbb
4: lesz gyereket, aztán jössz össze fel.
2: Tehát ezt mondom, nem feltétlen.
4: Igen, tehát a rend azért úgy megvan.
3: Ja, hát én globálisan felsoroltam így a lépcsőfokokat, hogy jó, hát
2: szerintem fel. Én amondó vagyok, egy picit zenélünk a rádióban, aztán pedig jövünk, és lassan lezárjuk a mai
4: hol is. Hol zenélnénk, ha nem a rádióban?
3: No. A tévében is lehet, ott a zenetévi, MTV Music.
2: Igen, lehet. De mi rádió vagyunk, illetve podcast műsor, hamarosan jövünk vissza, és búcsúzunk tőletek, hisz mindjárt a mai műsorunk végére érünk.

0: És elérkeztünk mai műsorunk végére. Hát így zárásként talán a legfontosabb üzenet a mai műsorunkban az volt, hogy a hosszú kapcsolat nem arról szól, hogy ugyanazok maradunk, hanem az, hogy újra és újra képesek vagyunk egymás felé fordulni. Lehet, hogy nem a kapcsolat hal meg, csak ideje lenne egy újat építeni ugyanazzal az emberrel. Na, ezeket a gondolatokat így hoztam műsor zárásra, és igazából én kívánok mindenkinek hosszú távú, hosszú párkapcsolatot és boldog párkapcsolatot, és hallgatóknak további kellemes rádióhallgatást akár a párjukkal közösen. Maradjatok a Lépés Rádióval, hisz jobb nejobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket, hallgassatok minket. Aztán pedig holnap csütörtök, és a csütörtöki műsorfolyamunkban majd délelőtt érkezünk Lépés délelőttel, és köszönjük a YouTube-on követőnknek, illetve a YouTube-on hallgatóinknak, podcastunk hallgatóinak is a figyelmet. Tartsatok velünk, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljátok, hype-oljátok, osszátok a tartalmainkat, hogy minél több emberhez elérjen. Nem tudom, többiek, de nézek így kifele a fejemre.
1: Nézel? Hogy... Várjál, én is nézlek.
0: Ja, te is
1: olyan
0: nézel.
1: Olyan szépek vagyunk így egy
2: nézek hárman. Nézek a stúdió ablakon, igen.
1: Na, nagyon, ott, fantasztikus. Milyen
0: na, esetleg még valamit ti szeretnétek-e hozzáfűzni így zárásként?
1: Nem, szerintem mindent elmondtál, teljes egyetértésben vagyunk veled.
0: Jó.
1: Nehéz, akkor... kitartást kívánok én is mindenkinek, nehéz.
0: Így van, legyetek
1: jók. Megéri.
0: Vigyázzatok magatokra, és hallgassátok a Lépés Rádiót. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható domén szolgáltató.
4: www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a Harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis rókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kis állatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Honren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis rókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. Just imagine it like an airplane.

0: Mixup.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

megjelent kedvenc felvételei. A múlt és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Köszi!
2: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a Harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botránysorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedrevirradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis rókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: titkod nem leszek.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt kérte, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusszal.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futtony.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhoztam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk, szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, bayak dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt bayak dor temetés van, vagyis, hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy szikla peremen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. És ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, hát sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
Sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette, valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag

és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kukik, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna, mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére erősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt, az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran, tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!